0: saturation de météo débloque. Trop d'allusions ratées, on les blotte. Je connais ce genre de gros, je les éplote. Je connais ce genre de gros, c'est des fjords.
1: Hver undir tappinu?
2: Ok, gestir til lapi sé, poppa mjúk með flöskuna og eins og komið að kjærfið, fæða fyrirverandi framhaldsskóla kennari.